0: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnės darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją – kasmet visose šalyse minėti Tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali Tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet, 1917 metais, įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsiplieksti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažymint šį įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia Tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra ES teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas ES buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybę užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius taip yra nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, ES prisijungė prie Stambulo konvencijos. Ši svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, ES įsigaliojo 2023 m. spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 metais Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami ES pirmąjį teisės aktą, skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 metų lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 metų plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybes moterims naudoti sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teisės būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir ES joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime. Jai pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Au Parlement européen, on retrouve une fonction au nom qui peut sembler désuet. Il s'agit de celle de questeur. Cela ne vous dit rien? C'est normal, ce n'est pas un rôle dont on parle beaucoup. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement du Parlement européen. Au nombre de 5, les questeurs siègent au bureau, organe qui fait l'objet d'un autre épisode de cette série de podcasts. Ensemble, ils forment le collège des questeurs et se rencontrent environ une fois par mois lors des sessions plénières. Le collège des questeurs est l'organe du Parlement européen responsable des questions administratives et financières qui touchent directement les députés et leurs conditions de travail. Il s'occupe par exemple du service médical, du transport, de l'aménagement des bureaux, des stagiaires ou encore des cours de langue. En bref, tout ce qui concerne directement les députés européens, comme l'expliquait l'ancienne première questrice Anne Sander lors de la journée porte ouverte du Parlement européen en mai 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement européen. Donc ça veut dire les règles, des règles d'accès, des règles de fonctionnement, mais ça veut dire aussi la restauration, ça veut dire aussi les droits financiers des députés. On est, au-delà de faire fonctionner le Parlement en interne, on est aussi en quelque sorte le syndicat des députés. On les représente. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, eh bien les députés s'adressent aux questeurs et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
1: Le Parlement européen procède à l'élection des questeurs après celle du président et des 14 vice-présidents. Les questeurs sont élus lors d'un scrutin secret, à 3 tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est exigée pour les 2 premiers tours. tandis que la majorité relative suffit lors du dernier tour. La majorité absolue est égale à la moitié des suffrages exprimés plus 1. Sur 100 votes, par exemple, cela représente 51 votes. La majorité relative ou majorité simple correspond simplement au plus grand nombre de voix obtenues par un candidat par rapport aux autres. Et pour se présenter ? Eh bien, les candidats au poste de questeur peuvent être proposés, soit par les groupes politiques, soit par un minimum de 40 députés. Comme pour le président du Parlement, le mandat de questeur est fixé à 2 ans et demi. Les questeurs disposent d'une voix consultative au sein du bureau. Cela veut dire qu'ils assistent le bureau à titre consultatif, mais qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote. Par contre, ils peuvent présenter des propositions de modification ou de réécriture de textes concernant toutes les réglementations arrêtées par le bureau. De leur côté, tous les députés peuvent contacter les questeurs et poser des questions sur leurs activités. Pour savoir qui compose le collège des questeurs, retrouvez la liste des membres et leurs attributions sur le site du Parlement européen. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
3: A víz nélkülözhetetlen az élethez. Az ökoszisztémák és a mezőgazdaság éltető eleme, és elengedhetetlen még az emberek legalapvetőbb szükségleteinek kielégítéséhez is. Annak ellenére azonban, hogy a víz ennyire fontos a társadalom számára, a vízszennyezés továbbra is jelentős kihívást jelent világszerte. Az ipari hulladék, a mezőgazdasági eredetű károsanyagbeszivárgás és a műanyagok folyamatosan rontják vizeink minőségét, ami súlyos ökológiai és egészségügyi problémákhoz vezet.
0: Ön a Lépjünk szintet, a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a részben egy mindannyiunkat érintő témáról, a vízszennyezésről lesz szó. Nézzük meg közelebbről, mit tesz az Európai Unió folyóink, tavaink és tengereink egészségéért.
3: A vízszennyezésnek számos forrása lehet. Az ipari létesítmények gyakran egyenesen a folyókba és tavakba ürítik a hulladékvegyi anyagokat. A mezőgazdasági tevékenységek nyomán műtrágyák és növényvédőszerek szivárognak a víztestekbe, a városi területekről elfolyó csapadékvíz olajat, nehézfémeket és más szennyezőanyagokat juttat a környezetbe. És persze ott vannak a műanyagok, amelyek veszélyeztetik a tengeri élővilágot, a bomlásukból származó mikroműanyagok pedig a vízrendszereken keresztül mindenhova eljutnak. Ezek a vízszennyező anyagok felborítják az ökoszisztémák egyensúlyát, és komoly veszélyt jelentenek nem csak a vadon élő állatokra, hanem az emberek egészségére is. A szennyezett víz különböző betegségeket okozhat, hatással lehet az élelmiszerbiztonságra, és károsíthatja a biológiai sokféleséget.
0: Az Európai Unió egy sor fontos intézkedést hozott a vízminőség védelmére és javítására. Ezek közül is az egyik leglényegesebb a vízkeret irányelv. Ezzel a jogszabállyal az EU azt akarta elérni, hogy az uniós országok a területükön található valamennyi víztestnek állítsák helyre a jó ökológiai és kémiai állapotát. Megállapította a legnagyobb aggodalomra okot adó és komoly kockázatot jelentő szennyező anyagok körét, és hogy ezekből az anyagokból legfeljebb mennyi lehet vizeinkben. Az uniós országoknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeknek az anyagoknak a jelenlétét és szintjét. A 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv a mai napig a legfontosabb vízvédelmi jogszabály az EU-ban. Kimondja, hogyha egy folyó vagy más víztest egynél több országhoz tartozik, akkor ezeknek az országoknak együttműködésre kell törekedniük annak kezelésében.
3: A vízszennyezés elleni küzdelem uniós stratégiájának másik fontos eleme a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. Tudta, hogy a települési szennyvíz, ha nem az uniós szabályoknak megfelelően gyűjtik és kezelik, a vízszennyezés egyik legfőbb okozója lehet. Különféle szerves anyagokat, káros vegyi anyagokat, valamint a gyógyszeriparból és a kozmetikai ágazatból származó szennyezőanyagokat tartalmazhat, és akár baktériumokkal és vírusokkal fertőzött is lehet. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv célja, hogy megvédje a környezetet a települési és az ipari szennyvíz káros hatásaitól. meghatározza a települési szennyvíz gyűjtésének, kezelésének és kibocsátásának követelményeit, és előírja, hogy az uniós országok valamennyi agglomerációban betartassák ezeket a szabályokat.
0: Az EU más vízügyi kezdeményezések mögé is beáll. Ezekhez például a LIFE program, vagyis a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedések uniós finanszírozási eszközén keresztül biztosít forrásokat. A támogatás elnyeréséhez a projekteknek teljes mértékben igazodniuk kell a területet érintő fontosabb uniós stratégiák és jogszabályok célkitűzéseihez, és közelebb kell vinniük azok teljesítéséhez. Ilyen stratégia, illetve jogszabály például a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia, a már említett vízkeretirányelv és a természethelyreállítási rendelet. A LIFE program jóvoltából sok más kezdeményezés mellett több olyan projekt is finanszírozáshoz jutott, amelyek a települési szennyvízkezelés fejlesztése révén csökkentik a folyókba és tavakba jutó káros anyagok mennyiségét.
3: Végül, de nem utolsó sorban, mi magunk is sokat tehetünk vizeink tisztaságának megőrzéséért. Olyan egyszerű dolgokról van szó, hogy például igyekszünk kevesebb műanyagterméket használni, megfelelő helyre juttatjuk a veszélyes anyagokat, és fenntartható módszereket alkalmazunk a mindennapokban. A hashtag WaterWiseEU kampánnyal az EU az európai vízrendszerekre nehezedő egyre nagyobb nyomásra kívánja felhívni a figyelmet. Ezzel szeretné előmozdítani a fenntartható vízgazdálkodást és megelőzni a fenyegető vízhiányt. A víz mindannyiunké. Bánjunk vele okosan!
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.